szerint megelőző nyelvről, tavaly időszakot lehet tenni bár. Ha a videóra addig vagy, like, share, subscribe, gondolom.